Poslušate Radio Študent. Na frekvencah 89,3 MHz UKV v stereomehaniki.